0: Bitangyó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Hello, Charlie Brown.
3: Mi a Charlie Brown!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Sziasztok! Mi vagyunk a 4ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitagyó Rádióban.
1: Here's a song of natives, given to me from an old singing master.

0: with me. Bitang Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Mások csak beszélnek,
1: beszélnek,
2: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Bitakjú Rádió.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió.

Music Mixbox MC Csabával a Bitang Jó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronztérdő repecs alkú bűnös szájú ritka fokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
5: night? I don't know. Ram a lam a lam a lam a lam a ding dong ram a lam a lam.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: A 80-as.
1: A 90-es évek.

a 80-as. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit
9: Turn the nights into a glory day.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod. We got it together, didn't we? Nobody but you.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Euro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
3: A Bitangyó Rádióban.

Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faradták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősrek?

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hot eski.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Michel lovat, szép a ruhát, szép a lovat. Michel hozott mancsár, és mi vajon a szíved?
6: Terve!

Hello, hello, hölgyek, ez itt a Bitangyarádó, benne már a Fafejű, Fafejű, Pinoki, egy újabb hét indul el, kérem szépen, így október havában. Hiszen ugye október 11-e van, ha jól tudom. Nem, volt tegnap. Tehát október 12-e van, ugye hétfő, és a hétfő 16 órakor kerül szépen slágereken 45-es fordulaton, benne a Fafejű, Fafejű, Pinocchio egészen 18 óráig. Mert ugye már a műsor nyitó muzsikája Pörög Love Deluxe 79-ből, és a Here Come the Sound Again, vagyis itt jön a hang újra és újra, hétről hétre, Love Deluxe.

láttam, hogy van, aki figyel rajtam kívül sem. Köszi Nefertit. Igen, 12-e hétfő van. Nálam ugye valamiért megállt a naptár, úgy látszik. Igaz, édesem? Na, kérem szépen, tehát bitangyoradio.com, vagyis bitangyoradio.com, kinek így, kinek úgy. Egy megújult weboldal. Ajánlom figyelmetekbe a híreket, illetve ajánlom figyelmetekbe a podcast menüpontot, ahol bizony-bizony vissza lehet hallgatni régebbi felvételeket. Rákattintva az adott műsorvezetőre, ott megnyílnak alatta. Az adásai azok közül lehet választani. Szóval bitangyoradio.com, vagy éppen bitangyoradio.com. Oh yes! Na akkor kezdjük a műsor, kérem szépen, amitől bizony szokták ott mondani, nem sárgal a fűsor. Maximum a fogsor. Na, bitangyoradio.com. Ugye egyelőre egy álmos hétfő délutánnak indulunk neki, kérem szépen, ugye ez a hétfő nap szerencsétlenem, ő a legszerencsétlenebb nap, hogy azt szokták mondani, pedig hát nem tehetre, hogy ő lett a hét első napja. Mert ha éppenségre kedd lenne a hét első napja, akkor szerencsétlen kedd lenne a szerencsétlen nap, gyerekeket. Hát ez van szegény hétfővel, így járt. Kellettnek annyira sietni, hogy előre került mindjárt a hét elejére. Ment volna a hét végére, ugye? Lenne hetedik nap, hogy a héten? De jó dolga lenne a hétfőnek, akkor kérem szépen, na, elég az elmélkedésből, mert a jóból is megártasok, hát még belőlem. Hát életem van, zűr is, meg zavar is van, kérem szépen. Here come the sound again, itt jön a hang újra és újra. Elkezdtem ugye rendet csinálni, és azóta nagyobb lett a káosz, mióta elkezdtem rendet csinálni. Ez az igazi férfi rendrakás egyébként szerintem. Ha a férfiak elkezdenek rendet csinálni, abból csak nagyobb káosz lesz, kérem szépen. Igaz, hölgyeim? Hát persze, hogy így van. Hogy lehet másképp? No, 1990-ben járunk, kérem szépen, érkezik a Technotronic és a felvétel. Egy megabix mindjárt a műsor elején, tehát. Pump it up, igaz, Joe? Igaz, Wolfi? Egy kis jam a Bitangyo Rádióban. Ha már ugye, már Wolfi nem keverje nekünk jamet, akkor egy kis Technotronic.

Hölgyeim, sőt, akkor szép volt, mindenkinek kezdődjék tehát a műsor. A szakása sorrendben, hogy én nyitom ugye a mai délutánt, egészen 18 órakor érkezik majd a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora. Majd pedig ugye őt követi, majd ugye 20 órától a Rock nagykövette, kérem szépen, Seal személyében. Érkezik 20 órától a Bitonkeredő műsorában Seal és a Rockvillám.

1990-ben járunk, ugye ez a Technotronic és egy Megamix az együttese, illetve a formáció nagy slágereiből, ugye Pump Up the Jam énekelt a formáció 1990-ben. This beat is Technotronic. Ja, Kid K.

Jelent válaszán a Londonban 16 fokot mutat a hőmérő, a külső hőmérséklet jelző. Kicsit olyan szürke, szomorkás őszes idő van, némi szemerkéléssel. Pump up the jam. Szóval kevertük egy kis jammet, mert ugye Wolfi barátom ugye cseszik ugye nekünk keverni bármiféle jammet, kérem szépen. Ez ott a Technotronic felvétel 1990-ből és egy Megamix a Beatnagy Rádóban. Ez egy szituáció, amit most kezelünk, kérem szépen. Miközben Vince Clarkkal és a Yazoo-val. Situation. By Yazoo.

0: Szóval, hogy 1990-ben így járunk, ugye egy igazi évforduló a zene világában is, hiszen itt hagytuk el a 80-as éveket, és csaptunk bele a 90-es évekbe. 1990-ben szépen Vince Clarke és Alison G. Mai által alkotott formáció duó, ez a Jezu és a Situation egy remixben a Bitang Rádióban. Egy rádió tárok nélkül benne a Fafejű Fafejű Pinocchio egészen 18 óráig.
1: Oh, yeah. Like the way this is going down. Yeah. I think we need a little something extra. Yeah, I think that's it. We're gonna have a good time tonight.
0: Egy elemez még bizony hétvégén került az én birtokomba. Come on, jump. Ez a Jungle Brothers felvétel, mert bizony-bizony annak idején nagy sláger volt. What you waiting for? Jungle Brothers. To get on the

0: so come on, girl, come.
1: Hát akkor Kotesz, igazából nekik rendek szerintem írni, nem ide a chat falra. What you waiting for? Jungle Brothers, Szabitangi Rádióban 2026 október 12-én hétfőn megtaláltam a naptáramat. What you waiting for? What you waiting for? Ugye akkor a délután van, hogy egyesek még munkában, mint például ugye kedvesem, ugye Zorka is még éppen dolgozik. Én ma ugye magamnak találtam ki munkát, de hogy minek, nem is tudom, mekkora hülye voltam. Belekezdtem a lehetetlen küldetésbe. What you waiting for? Jungle Brothers, a Bitangi Rádióban.

0: What you waiting for?
1: 1990-ben járunk, tehát ugye ez volt a Jungle Brothers kislemezés, a What You Waiting For, vagyis mondom, mire vársz? Hát én rám, hát én itt vagyok, kérem szépen, egészen 18 óráig. Egy egykori snapsláger, kérem szépen, a terítéken ezúttal The Power of Band formáció feldolgozásában. Mary had a little boy, ez a felvétel, a címeztet a The Power Band féle feldolgozás 1990-ből.

Egy álmos hétfőkor a délután a Bitangyó Rádióban. Benne The Power, Bent Fere feldolgozás és a Mary Head, The Little Boy 1990-ből. Ébresztő Magyarország! Ébresztő magyarok a nagyvilágban! Ezerkezett The Power Band és a Mary Had a Little Boy itt a Bitangyó Rádióban.

nekünk egy ilyen megújult weboldalunk, és azon belül ugye találta a chat felületünkön. Coming back with King Boy D. I'm gonna be old time sucker. You know the time, I never stutter. Ahol egyelőre velünk van a két robotunk, ugye van egy intelligensünk, ugye ő nem más, mint ugye Bobby, aztán van egy kicsikét kevésbé intelligens, aki kicsikét bizony-bizony alajozásra szorul. Ő ugye R2-D2. Itt van a szép erdélyből Bubu barátom, és gondolom a háttérben vele kedvese Melinda. Itt van a Csámpás Rozi, itt van a Kata. Itt van a Nefertiti, és persze itt van az én kedvesem, egyetlenem Zorka, aki ugye bizony-bizony még munkában van egészen a óráig. Gyere, babám, leváltalak, te meg válts le engemet, jó? És persze a háttérben, hogy a Wolfi barátom hallgatózik a lokátoros füleivel, kérem szépen, hiszen egy farkasnak, mint tudjuk, hogy elég nagy füle van azért, hogy jobban halljon, kérem szépen, a bitangyoradio.com, bele tehát a The KLF és a What Time Is Love. Hát kérem szépen, egy rádió, a rádiók közül egy rádió, ez a bitangyorádió, benne pedig egy levél, hozzá az én szívemből, az én kedvesemnek Zorkának. Letter from my heart, Steve Allen. I love you.

1993, ugye ő volt Steve Ellenes, a felvétel a Letter from My Heart és a levél a szívemből, ez a Beatles erdőben, pedig érkezzék egy hölgy ismételten. Lani Gordon a hölgy neve, aki bizony boldog, happening all over again, Lani Gordon.

krem, szóval ugye repül az idő, hiszen ugye már a november közepén jár... Én ma ott járok, úgy látom, igen. Október közepén, ha lejárunk, ugye lassan már. Még 2,5 hónap, aztán kérem szépen átlépünk az új évbe. Visszatekintünk ugye a visszalévő időre. Bizony, meglepíthatjuk, hogy bizony ez az idő hamar elrepült. 2026-os év jött, aztán pedig, hogy jött, úgy megy is, kérem szépen, hamarosan.

Szóval bizony, bizony jönnek ugye a berek, ugye Illa Bereken áll a kerek Bitangi Rádióban. Ugye szeptember után megérkezett ugye az október. És bármennyire hihetetlen, ugye érkezik október után a november. És utána pedig ugye érkezik az év utolsó hónapja, ugye a december. Hatalmas készülés előzi meg. Mindenki készül a karácsonyra, készül a Mikulásra, várjuk a havat, már aki. Gyerekek, biztos, kérem szépen. Lenny Gordon a Bitangi Rádióban, Happening All Over Again, egy rádióhatárok nélkül benne a Fafejű Fafi Pinocchio egészen 18 óráig. Aztán pedig érkezik pedig a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora, majd pedig ugye őt követi 20 órától Szíl és a Rockvillám. Ismét meg ezt a kövezésen érkezik egy egyes lágeres előadó, kérem szépen, ezt nem más, mint a Bomba Lurina. Hát íme itt a kettes számú, úgy jellemezném. Hú, basszus. Szóval ez a kettes számú kislemez sikernek szánt felvétel. Jó, belegabba jöttem. Elég komplikált mondat volt, mit te mondjak. Szóval a Bomba Lurina. With Timmy Mallett és a felvétel a Seven Little Girls Sitting in the Backseat, vagyis 7 kicsi lány ül a hátsó ülésen. Egészen a fantasztikus cím, kérem. Bomba Lurina, a Bitangi Rádióban.

Szóval Wolfikám lehet kövezni nyugodtan, szerintem egy eslágres adó a Bomba Lurina. Hát, ezt is annak szánták, hát kinél betalált, kinél nem. Egy biztos hét kicsi lányul a hátsó ülésen. Egy találó cím, kérem szépen a Bomba Lurina. 1990-ből. Ugye csak az első slágere volt az a bizonyos icipici tinivini yellow polka dot bikini. Én ugye azt tartom a csapatnak, hogy egyetlen slágerjének. De hát ez van, kinek a papné. Kinek pedig a lánya, igaz? Kisegér. All together now.

Ugye közben a hátsó ülésen megérkezett már a következő kettőről műsor házigaz Little Lion, aztán pedig itt van már körünkben az én kis barátom, aki nem mellesleg ugye szürke, nem is éppenséggel szürke, minden egyszer sem egy szürke kisegér. Hát hello, hello! Bomba Lurina! Featuring Timmy Mallet és a Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Vagyis bizony, 7 kicsi lány ül a hátsó ülésen. Jó, csak 7-en vannak, mint a gonoszok, kérem szépen. Bizonyoradio.com. Ez a tehát a Bomba Lurina felvétele. You ready to kick some ass?

Egyébként az a jobb a lemezezésben, megmondom őszintén. Legalább a 90-es évek szinte minden lemezt másképpen vágtak, másképpen szól, más hangszínelése, más a mélysége. Fantasztikus stúdió munkálatok a Bitangyó Rádióban. Már kérem szépen pörög. Tim Press D kislemeze és a Suck a DJ.

No, bitangyoradio.com, ugye benne tehát Demplez D és a Szak DJ a Bitang Rádió műsorában, illetve ez a Slágereken 45-ös forradalom, ugye Hanzi Zoltán műsor, ugye minden hétfőn felcsendül a Bitang Rádióban. Keresztül megyünk tovább velem egészen 18 óráig. Most pedig igen, aki megérdett, azoknak pedig jó étvágyat, hiszen megyünk kajálni. Akkor megyünk, kérem szépen, Tom kifözdéjébe. Tom's Diner Rap. After one.

Ugye Susanna Vega is vittesikere ezt a felvételt. Tom's Diner hazott egy reppesített verzióban. Az After van jó voltából.

Érkezik egy saját dalával, köszönöm szépen, Dieter Bohlen. Ez a Blue System 90-ből. Love is Sex, Loneliest World. That's a Blue System.

Köszönöm szépen bitangyoradio.com, egy megújult weboldal, és köszönöm szépen hozzá pedig egy már nem megújult chat. Köszönöm szépen bitangyoradio.com, egy rádióhatárok nélkülben, hogy a fafejű, fafejű, Pinocchio egészen 18-ra. Aztán érkezik pedig az hozzátok, hogy a Little Lion hevesen, vegyesen című sorra, aztán pedig ütköttem, hogy ugye Seal, mint a rock nagykövete és a rock villám.

egy biztos előttől eljutott az, hogy fantasztikus a dalszerző, hiszen rengeteg dalt írt már magának, ugye a modern tagjának is persze rengeteg dalt írt. Körülök között, hogy a CCK-esnek, vagy éppen Chris Normannek, vagy Leslie McCown-nak. Meg annyi Dieter Bohlen szerzemény, kérem szépen. Található a listákon. A Tibet Blue System. Dieter Bohlen szerzeménnyel. Love is Sex and Lonely Sword, a Bitangy Rádióban. Található a listákon. A Tibet Blue System.

Szóval, hogy kérem szépen, ami a legnagyobb városa egyébként Kingston. Itt található a híres Woburn Múzeum, ugye itt volt neki egy stúdiója, ugye itt készült meg annyi lemeze neki. Kingston Town. Ez a UB40 felvétele. A regi egyik fellegvára.

két fantasztikus dalszerzővel, Neil Francis Tarrant és Chris Love kettősével. Ugye ez már a Pet Shop Boys. So hard.

igencsak sikeres forrása mind pedig a zenélésben, mind pedig a dalírásban. Neil Francis, Tanat és Hislav, kettősed a Pet Shop Boys és a So Hard, de 1990-es islemeze pörgött az elmúlt néhány percben. Ugye ez ott a vízválasztó, kérem szépen a 80-es és a 90-es évek között, ugye, hiszen 1990-ben járunk. www.vitangyuradio.com Tanat, Pet Shop Boys és a So Hard. Ugye ez volt a vízválasztó, kérem szépen a 80-as és a 90-es évek között, kérem szépen. Hát érkezik egy olyan felvétel, amiről szintén elmondható az, hogy egy vízválasztó. Hiszen a felvétel ezekhez az 90-ben került rögzítésre a lemezre, de egyébként ez egy 80-as évekbeli film. Well, this car is automatic. És annak fantasztikus betétdalai. Oliver Newton, John és John Travolta kettős alkotta a főszereplést, ebben a filmben meg címe Grease, vagyis Pomádé. Egy Megamix 90-ből.

1978, hát egy ikonikus film. Ez a Grease és a Pomádé, ugye benne Oliver Newton, John és John Travolta által alkotott színész párossal. És ugye teli a film fantasztikus zenékkel. Ebből készült a Grease Magamix 1990-ben.

In a Room. Ez a csapat neve, kérem szépen. Végül itt a Bitonger Rádióban, 1990-ből szólt a kis lemez. Itt a slágerek, 45-es fordulaton benne a Fafejű Pinocchio műsora. Egészen 18 óráig az érkezik, majd 18 órától Little Lion is a Hevesen Vegyesen című műsora. Majd pedig őt követi a Rock nagyköveteként Seal és a Rockvillám. Itt a Bitonger Rádióban.

0: just a little bit.
1: Wiggle it just a little bit as it grooves.
0: És bizony, bizony, mikor elindult ugye ez a víz alasz, akkor az a végén még azért volt egy kis úgymond robbantás, ugye a 80-as évek vége fele. Ez még nem volt más, de megunhatatlan a Lambada. Hiszen mindenki énekelte, mindenki táncolta. Carioca és a Lambada. Ezután a Club verzióban 1989-ben léptünk vissza egy kicsikét, egy szemereig.

Egyik önnyi kus, vagyis mondhatom azt, hogy egy klasszikus örök zöld nóta, kérem szépen már így 89 tájékán is. Hiszen mindenki ismert, mindenki fújta és dudolt ezt a dalt, kérem szépen úton, útfélen, Lambada, Bütangrádióban, Carioca.

I'll Be There. Reach Out. Gunnar Gaynor felfrissített felvétele 91-ből.

Reach Out, I'll Be There, ének a felvételt Gloria Gaynor 91-es újra kevert digitalizált feldolgozás a Bitang Rádióban. Bizony, hogy egy 91-ben voltak igencsak egy kiemelkedő sláger, mint az éppen most következő felvétel, amely bizony Andy Bell és Vince Clark nevéhez fűződik. Érkezik az Erasure 2-se, és az I Love to Hate You.

0: aki fantasztikus felvétel, Bob, akit robbant a listákon ez a felvétel. Nem egy bizony Andy Bell és Vince Clark nevez fűződik az Irish Jurom muzsikája. I love to hate you. 91-ben járunk. I love to hate you. I love to hate you. I love to hate you. Ugye azt is mondhatnak, hogy Vince Clark megtalálja maga mellé való kiváló embert, hisz ugye 1980, ugye még a Depeche Mode-ban ténykedett, ugye aztán pedig ugye váltott, ugye 81-ben Elizon G. Moyer-ra, ugye abból lett a Yazoo, aztán pedig 85-ben ugye váltott, ugye kérem szépen Andy Bell-re, és ugye így lett az Irish Jurom formáció, és minden egyes formáció maga volt a tökély, kérem szépen. Mutangyoradio.com, benne tehát, hogy Irish Jurom és az I Love to Hate You.
1: Take a deep breath and relax.
0: Relax. A bukaresti születésű Michael Cretu és csapata az Enigma. Mia culpa.

bukaresti születésű Michael Cretu, aki persze a híresebb volt, ugye Sandra oldalán, hiszen ő volt ugye Sandra első férje, két gyermek apja. Aztán ugye persze később elváltak, ugye volt neki még ugye külön formációja, énekelt ugye szólóban is, volt neki a Moti Special, és bizony-bizony sokat segített kérni szépen egykori feleségének, ugye Sandra, ugye, hogy bejusson, illetve a karrierje beindul, ugye 85-ben, ugye a Mária Magdalena című slágerével. Ez a tehát Michael Cretu, kérni szépen, és a felvétel, ugye a Mia Culpa, ez az Enigma, Pitangy Radio, tatká! Amy Grant és a felvétel, Baby Baby.

Emigrant és a BBB után pedig érkezik egy igencsak érdekesen guri ember, akik úgy jönnek, hogy egy Jimmy Summerville. Itt még a Bronski beatben próbálgat a szárnyait. Smart on boy. Jimmy Summerville with Bronski beat.

Egy igen, csak érdekesen gúri ember, ugye őt úgy hívják, hogy Jimmy Summerül, aki annak idején még a Kommunárzban is megcsillatotta, kérem szépen, tudását a Don't Leave Me TSUV-jel például. Jött itt még a Brunski Beat-tel 1990-ben, pontosan 91-ben. Jimmy Summerül és a Brunski Beat és a Smart on Boy. Jimmy Summerville.

0: Következik egy felvételre, nyugodtan rásütjük azt, hogy örökzöld dallam. Hiszen a Shocking Blue Vita siker annak idején, amikor a 70-es években, aztán persze azóta már rengetegen feldolgozták a muzsikát, mint az éppen most következő Bakeliten érkezik 1991-ből a Don Pablo's Animals és a Venus.
1: We're gonna do a song that you never heard before.

a Shocking Blade-kor is lágerekre köszönöm vissza 86-ban. Talán a legismertebb, forrászom, ugye a Bananarama jó voltából, amikor ismételten fölfigyelt rá az egész világ. Most éppen 91-ben járunk, ugye ez a Don Pablo's Animals és a Venus...

Igen, én persze, ugye lassan ráfordulok a finish részen, érkezik 20 órától, majd ugye Szil, aztán pedig 18 órától érkezik majd a Little Lion és a Hevese Vegyesen című műsora. Don Pablos Animals és a Venus Tart 1991-es újrakevert verziója a Pitangyó Rádióban.

egy röngyösre játszott felvétel a Bitonga Rádióban. Telefon. Yes. Egy szipra dal a Bitonga Rádióban. Ez a telefon.

Pedig hát kedves Bárat, hogy itt van neki az ide, hisz, hogy most van ugye a Vénaszők nyara. Nyugodtan mehetne a pletyizés hölgyeim. Mindenféle célzás nélkül.

kint ülnek a ház előtt, aztán nézik a történést. Egyes öröm, hogy ez volt mára a slágerek, 45-ös mozdulaton Hanzi Zoltán a műsora. Én vagyok, legközelebb majd a szerdán lehet találkozni 18 órától a Maxi Sensation élőben, képpel és hanggal a Twitchen, illetve a Facebookon. Remélem most már működni fog a Facebook is teljes egészében, hiszen ugye hétvégén dolgoztam rajta, és elvileg úgy néz ki, hogy sikerült beállítani. Szóval bitangyuradio.com, egy rádió határok nélkül. Ladies and gentlemen, hát irány a market. Én elmentem a vásárba félpénzzel. Tikot vettem.

0: bitangyoradio.com.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

0: Hölgyeim és uraim, Tabi, szép estét, jó rádiódást kérem szépen Litvánia, hiszen 18 órától Litvánia is a hevesen, vegyesen, itt a Vitang Rádióban.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

Tabi, szép estét! Ez 18 órától a Litalán és a Hevesen vegyesen című műsor, aztán pedig őt követi majd ugye Bütöngi Rádióban a rock, vagy azt mondja, a Szill és a rockvillám 20 órától a Bütöngi Rádió műsorában. Tabi, szép estét! Jó rádiózást, sziasztok!

akkor neki futunk még egyszer. Hello, hello, sziasztok! Csodaszép estét kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak. És a mikrofont nem kapcsoltam be. Na, akkor neki

pihenést kívánunk neked, és tudod, ha teheted, akkor tarts velünk! Hát ugyanezt kérem a Bitangyó Rádió chat falán az egybe gyűltektől, hogyha van kedvetek, van időtök, nekem van zeném. Akkor gyertek és tartsatok velem. Nagyon szép estét kívánok Zorkának, Szürke Kisegérnek, Nefertitinek, Kimónak, Csámpás Rozinak, Bubunak, a műsorvezető kollégák közül pedig a Roninak és

semmi remix, semmi AI. Csak hamisítatlan analóg hangzás. Na, mondjuk lehet, hogy majd azért egy-két zene muzsika erejéig a magyarok miatt kikacsintunk, és azért lesz majd egy kis digitális technika is. Rendben, Szürke Kisegér, várunk vissza. Köszönöm szépen Szürke Kisegérnek, neked.

يشكلونا. Akik már jó adást kívántak nekem, és egy szeretettel köszöntöm a háttérben már kacajkámat is. Kellemes korestét, jó hallgatózást mindenkinek, neked remek műsorvezetést kívánok. Puszi, hát puszi ölelés oda is.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Kardos Szilárdunkat, és szia kis oroszlán, retróra fel! Szép hétfő kora estét kívánok mindenkinek, csupa szépet neked! Hát csupa szépet neked is, puszi ölelés!

Ezen a szép napon Miksa névnap van, és nekem van egy Miksám, aki a mai napon kinyitotta a nagybetűs élet kapuját. Hát majd, hogyha előkerülnek musukálmék, akkor tolmácsolom feléjük is Miksa fiúknak. Nagyon boldog névnapot, és hát természetesen minden Bitang Miksának. Tekerd, Rozi, tekerd! Kimó is jót csinálja!

Szeretettel köszöntöm Mimikénket is. Jó adit kívánunk, drága barátnőm. És nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfalán már Békatkát is. Hát hello, Bitang! Csoda szép estét, puszi ölelés!

mondhatnám azt is, hogy lemezbemutató műsor van. Az első egy órában biztos garantáltan az lesz. Hiszen megérkezett ez a két új album. És én ezekről zenélek nektek két óráig garantáltan. Blue System. Ever 95, majdnem azt mondtam, hogy 59. Szóval 1995. I miss you, baby. Értékvitangok, hiányoztok!

Milyen jó az az, ti és én, te és én, mi és ti. Bitangyó Rádió. És nagy puszi, nagy ölelés már Musukámnak is. Jó műsorvezetést kíván. Hát Istenke értesse Miksát, majd tolmácsold neki, légy szíves. Kíváncsi vagyok, hogy milyen volt az első napja.

0: miért ne lehetne hétfőn? Jó kedvünk, és miért ne bulizhatnánk egyet hétfőn? Eltelt ez a nap is. Nem hiába mondom én, come on Barbie! Jönnek a csajok. Nagy puszi, nagy ölelés Tikának is.
1: Hi Barbie.
0: Hi Barbie.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.
2: I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic. It's
0: a kis hanky-panky.

Vidarikám, és boldog névnapot kíván Miksának! Mi a nekem, Tikám? Szia, egy rugom, bitangi old, itt sok fül előtt. Meg egy kis henki-penkit. Köszönöm, drága, puszölelés!

Hát igen, a lilád az csinosabb, meg ugye az a mozdulat, az az enyém. Tehát, hogy az ismertek már ezer éve, még a narancssárgás szoknyás időszakból. Emlékszem rá, amikor határesetként garázdálkodtam itt a Bitangyó Rádió chat falán, abba buktam le. Nem is kellett irkálnom, egy-két ilyen riszálás. Na meg a nevem, hogy határeset. És a dörzsöltek azok mind tudták.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: Átláttak a lyukas szitá létezik ilyen, nem? Nem létezik, de különben tényleg. Hát megtört a jég, kérem szépen, már itájpot is tudok játszani lemezről. Bár nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretnék tőlük inkább albumot, de nem találkoztam vele, nem is tudom, létezik.

Martin, Erik Erikson, vagy ahogy ti is, meg mindenki más, meg én is ismerem, E-Type, a svéd Eurodance egyik királya. Zenész, dalszerző, lemezproducer, és hogy ő egy heavy metal dobosként kezdte a pályafutását. Hát jó, hogy váltott. A Stockholm Records gondozásában E-Type és a Life Bitongyó Rádió.

azt írta, hogy wow, de szépek. Várunk szeretettel, jó műsorvezetést kívántak ők is. Köszönöm szépen. Jó zenehallgatást, egy nagy ölelés oda is. Mr. Rain.

0: Mr. Wayne.
1: Come on, Barbie, let's go party.
0: Elcsesztem, igaz? Igaz. Megoldjuk.

Ugye hát játszhatnám úgy is, hogy szépen sorba leadom az egész lemezt, aztán itt áldogálok, el vagyok, mint hal a vízben. De hát variálok velük. És addig variáltam. Míg a henki-penki majdnem duplán.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán már Biborkánkat is. Szia, szép estét, puszi ölelés, és köszönöm szépen. Baby, I love you too, one.

Hát én ezeket a zenéket holnap beviszem magammal majd. Azt még nem tudom, hogy hogy fogom hallgatni. Kezdjétek el, lejtettem a fülhallgatómnak a töltött tokját. És hát leszakadt a litium akkumulátorról, az a kis pici vezeték. Van nálunk egy rakat elektroműszerész, és azt mondták, hogy hát, köszönjük szépen, de ők biztos nem forrasszák meg. Mert ha túlmelegszik, akkor robban vagy fölgyullad az akkumulátor. Hát de kérem szépen, hát a gyárba is valahogy főhegesztették, nem? Na mindegy, szóval hát nem csinálták meg, úgyhogy rendeltem egy másikat, majd

Rettenetesen indult ez a hétfői nap, van akinek egészen bejövős volt. Ugye, Tika? Hát van, akit csak egy poloska vár az irodában, mikor reggelbe megy, van, akit meg egy mesztelen pasi.

hát egy Venga Boys Mega Mix is fölkerült erre a lemezre, mely tartalmazza az Up and Down, We Like to Party, a Boom Boom Boom Boom, és a We Are Going to Ibiza.

nagyon jó kis téma van a cseten, csak hát igazából nem szeretném megosztani veletek hangban. Ha kíváncsiak vagytok, akkor gyertek, mászhatok a falra, vitongyoradio.com. Suttogás, meghagyom a

Hát megdöglött. Nem csótány volt, hanem poloska. Poloska volt. Reggel azt fogadott benn ott az irodában. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against nation.

Azt hiszem, hogy ezt még élek nem mosom le magamról, Nagyváradon. Sétáltunk, és hát volt ott egy szép templomocska, és akkor megbeszéltük, hogy mi oda benézünk. És ahogy elindultam fölfel a lépcsőn, a pap kijött a templomból, és Tika a Galád azóta is ezt emlegeti. A pap meglátta, hogy én be akarok menni a templomba, és ő inkább elhagyta. Azóta már vízágyúkkal szentelték újra a templomot, nem hallottad? Benne volt a híradóban.

közben kaptam választ, forra másztak tőlem, értem, miattam. Ők legtöbbször miattam. Vagy tőlem?

Rory McCoy. Egy rock mix-ben a Another Night 1995.

valószínűleg nem fog följönni, de küldhet nektek innen a háttérből bármit is. Azt írja, akkor nagyon aranyosak a csajok, ne hagyjátok magatokat. Közben tik, meg tojt a tik, tik, tika.

말로미타 댄스테이션. 트러블 댄스. az arcokon nyomot hagy az idő, de a szem ugyanaz az ablak marad, mindegykor volt.

Na látod, én még mindig jobban jártam, én a teljes jegyárát visszakaptam. De mivel a MÁV applikációt nekem köszönheted, mert én vettelek rá, ezért legközelebb, ha találkozunk, akkor ezt a visszakapott fél árat, ezt hát elisszuk. Remélem Sopron-Nyíregyháza vonalon volt. Hagyom még egy darig. Ezt a lemezt. Keresünk egy kis lik-at. Lik-it. Minden esetre minden likas. Hát igen, utána még nem vettem jegyet, aztán győzködtem.

játszatlan dalom, úgyhogy még lehet, hogy fél nyolcig is kihúzzuk. Aztán majd 20 órától ugye érkezik hozzátok Szél és a Rockvillám című műsora.

the Feeling One. 1995. Ez a 94-95-96-97, ez az időszak volt az életemben, amikor ugye fiatal házasként, még gyerek nélkül, még bizony beficcent egy-egy

Köszönöm szépen, János, munkával telt a napom, de nem ez volt a kérdés, hogy én nekem hogy telt a napom, hanem az, hogy ti mire emlékeztek a 90-es évekből. Mesélj, János, hova jártál diszkóban?

tisztában vagyok vele, hogy tyúk a kendermagos, és círmos a cica, de nekem akkor is a cica kendermagos. Azt írja a kedves szürke kisegér, nem lehet, mert a kedves műsorvezető viszont lazán beolvassa, amit írok. Hát ezért kérdezlek, drágám. Ki a bánat tudja a nagyvilágban, hogy ki ez a szürke kisegér? Mi tudjuk. Mondjuk ezért elég car neked, de... Meséljél már, na tényleg, hova jártál diszkóba te is? Milyen az a habhullám? Nefertiti írja, a 90-es években a fiam kicsi, a lányom pici, és álmatlanul teltek. Ne, a tyúk is kendermagos. Nem, Békatka, ez már egy ilyen túl genetizált cicus. Teljesen sima hétköznapi kendermagos cica volt. De akkor legyen círmos cica. Hoj, hová lett a vaj? És a Living in

Katka írja a részéről, akinek 80-as évek végén járt bulizni, mert hogy a 90-es években már babázott, hát aki korán kezdte 10 évesen. Jó érzék kapok a pofámra. Ott a cérmos cica. Cicsa, cicsa, cicsa. Na irányje! Bár most új hold van. Egy kumma árnyéka nincs annak a holdnak. De zenével jöhet a holdfény, árnyéka, Bitangyó Rádió.

típusom is megkérdezte, milyen az a kendermagos cica. Nem tudom, hogy miért különben, tehát nagyon rég volt egy kendermagos cicánk, akit Kázmérnak hívta. Kicsi. Hát, majdnem, hogy cumiskolától én neveltem. És a télen bejárhatott a házba, és imádta, amikor a kandalló előtt hevertem, és ott döglött a hátamon. A férjem mindig megígérte, hogy reméli egyszer felgyulladunk mind a ketten. Nem jött neki össze. Megérkezett már ide a Bitangyó Rádió csetfalára Tündér is. Nagyon szép estét kívánok neked! Tehát Daninknak az első napja.

Aztán bizony holnap is lesz nap. Nem tudom, hogy vajon esetleg tökszárnak a háttérben itt van-e a füle, ha igen, küldöm neked. Los Dario és Macarena 95-ből egy River mixben. Na jó, hát a csetre mozdul a

nálam könnyen megy a fonal végvesztés. Én vagyok a nagy cica, amelyik le gombolítja a fonalat. Aztán fut össze-vissza. Mint a kánkános csajok harisnyáján a szem. Hello, szia, pusz ölelés. Köszönöm, neked pedig jó készülődés. Hiszen itt van velünk már a Bitangyó Rádió chat falán a következő két óra házigazdája.

és ha jól matekoztam, akkor a kék lemezről is már csak egy felvétel van. És még ezt átraktam oda, áthelyeztem oda, addig már átmásztunk a hármasra, amit azért már hallottatok tőlem pörgetni. Hát jöhet egy love message azokból a 90-es években.

Love Message mindazoknak, akik itt vannak velem per pillanat a Bitangyó Rádió chat falán. Élükön Zorkával, Tikával, Tündérrel, Szürke Kisegérrel, Pista 67-tel, Nefertitivel, Kimóval, Jánossal, Csámpás Rozival, Bubuval, Békatkával, Biborkával, Stiller, Ronival és Pinokióval. Yeah!

Hát sikerült erre a kicsit unalmas, esős, hűvös, hideg, őszies hétfő estére egy jó kis 90-es party time-ot alakítani. Fél óránk van még így együtt, és én ezt már meg se töröm, hanem maradunk még ugyanígy lemezekkel, van bőven.

ha már hideg van, szürkeség van, ősz van, akkor irány. Mallorca.

ez jó duma, ezt még nem hallottam. Tényleg nem emlékszem rá. Talán azért, mert nem eszesedtem fiatalon, és még öregségemre nem eszesedek.

nekem erről jutott eszembe, hogy hát kérdeztelek benneteket, hova jártatok diszkóval, de nem nagyon nyilatkoztatok, vagy hát volt, aki nyilatkozott, volt, aki nem.

hát igen, van köztetek olyan, aki azért nem akar nyilatkozni, mert hogy a 90-es évek elején már ugye asszony sorba került, és bekötötték a fejét.

És a Mallorca. Na de hát, hogyha 90-es évek, akkor DJ Bobó sem maradhat ki belőle. Hát Freedom, olyan szépek vagytok. Köszönöm szépen mindenkinek, ott a háttérben is. Bárhol hallgattok, bármilyen platformon, de itt vagytok. Freedom, DJ Bobo. Freedom.

Közben nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitöngő Rádió chat falán Varga Irénkét is. Addig, amíg a chat falon van, és ti nem halljátok, addig nincs vele bajom. Freedom! Szóval érdeklődtem tőletek, hogy hol jártatok diszkóba, de egy biztos, akár a 80-as években, akár a 90-es években jártatok diszkóba. Valami biztos, hogy volt. Minden diszkóba volt. Egyszer csak sötét lett, lekapcsolták a lámpákat.

0: megfogni a fiúk seggét.
1: Talk or just say nothing. I don't mind. Your looks never lie.
0: Megdolgoztattam egy kicsit magamat, mert gondolkodnom kellett, fejből nem jött. Vajon van-e nekem a 90-es évekből lassú zeném? Lemezen. 1992, Tenshard. És a jó, itt a Bitangyó rádióban.

És hát teljesen véletlenül, de segített nekem Kis Gabi is ebben a mai műsorszerkesztésben. Hiszen eszembe jutott, hogyha 90-es évek és lassú zenét szeretnék, akkor bizony nekem van Whitney Houstonom is.

Több mint testőr, 1992-es maga a film is. És ez az album is, amit kis Gabitól kaptam. Amerikai romantikus dráma, thriller. A főszerepben Kevin Costner és Whitney Houston. Hát akkor egy kicsit megpihentünk itt a 90-es évek végén.

nem csalás, nem ámítás, nem a 80-as évek, hanem bizony 1999. Modern Talking feat. Eric Singleton. Hiszen a rap betétet ő énekli. És az a bizonyos sexy, sexy.

Jason Live. Marco, és hát kedves bitangok, nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a két órában.

Köszönöm szépen! A Facebookosoknak, a háttérben hallgatózóknak, a Messengeren íróknak. És külön köszönet mindazoknak, akik itt voltak velem, velem tartottak ebben a két órában, itt a Bitangyó Rádió chat falán. Beszínesztétek az esetet.

ez egy majdnem hibátlan 90-es. Két óra volt. Csupa-csupa analóg hangzás, csupa-csupa vinillemez.

digitális technikát. Fogadjátok szeretettel Szilt. Érkezik a rockvillámmal. Én pedig még egyszer köszönöm szépen a Facebookosoknak, a háttérben hallgatózóknak, a messengeren íróknak, illetve a Bitangyó Rádió chat falán résztvevőknek. Velem vasárnap 10 órától lehet találkozni, illetve hallani a hangom hangját. Szombaton biztos, hogy nem tudok lenni. Szombaton planetáriumban megyek, megnézem a csillagokat. Egy kis müncheni csavargás lesz. De vasárnap 10-től várlak benneteket szeretettel. Kívánom nektek, legyen olyan a hetetek, amilyennek szeretnétek. Csoda szép estét Szillel, sziasztok, ciao.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Maneskin, Benhilt, Vance 2026. Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, ez a zene szólt, el is indult a rockvillám velem Szillel. Üdvözlök minden kedves külső hallgatót, minden kedves cseten lévőt itt a Bitangyó Rádió chat falán. Kedves Little Lion, köszi szépen az elmúlt két órai fantasztikus, törpikus zenéidet, illetve a műsorodat. Jó volt, én hallgattalak, még előtte is képzeld el titokosan a másik oldalunkon, ahol nem lát senki, ugye? Hát kérem szépen, itt van kedves Roni, Bobby, Ártudító, Békatka, Bubu 81, Csámpás Rozi, aki nem csámpás, hanem csak Rozi, János, Nefertiti, Pista 67, Suncorgó, Szürke, Kisegér, aki minden lugó belefér, és van egy tündérünk, aki mindig tündér, és itt van persze természetesen Tika, nagy puszi nektek mindannyiótoknak, üdvözlöm a Facebook lakókat és a heavenface.com lakóit, itt van kedves horgászlány, Baborka, Mac, aztán még ki van itt, úristen, Melyegy, aztán Bálint, nagyon rég láttalak, üdvözöllek, nagy puszi neked is, aztán itt van Roli 40 is, és még sokan mások. Remélem jól fog telni az este veletek, illetve velem, és hát tudjátok, pengetni jöttem, szeretünk pengetni. Remélem mindenkinek jó volt a hétvégéje, hasznosan telt, illetve hát ki tudja, ugye? Hát elég mocsadék idő volt, szakadt az eső, de kell a csapadék, én azt mondom. Igen, ez most a keményebb ősz, ez az igazi ősz, mikor télvíz idején van. Ugye, hát öltözetek fel mindig jól és rétegesen, meg ne fázzatok, minden esetre érkezik AC/DC. Ah.

Hello, hallihó, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolta be a Bitangyó rádiót, ez itt a Rockvilám, velem Szillel, egészen este 10 óráig vagyok veletek, és remélem mindenki jól fogja magát érezni. Külföldi és magyar rockzenékkel jöttem, és láttam, és hát remélem győztem, az Odziher, hogy este 10 óráig vagyok veletek, jön egy vadi új zene újdonság, Valhalla Echo és Ingrid közös dala I Will Wait For You, egy love duet, fogadjátok majd nagyon sok szeretettel, aztán ismerős arcok, az ember, aki boldog, ez itt a Bitangyó Rádió.

kép sem változott. Ugyan ki érti? 50 év csak elfutott.

Ismerős arcok az ember, aki boldog, ezt hallhattátok, kedves hallgatók. Ez itt a Bitangyó Rádió Rockvillám. Üdvözöllek, kedves kellemes zene hallgatást neked is, és mindannyiótoknak, akik éppen most nyomták meg a play gombot, ugye, este 10 óráig szórakoztatlak benneteket, és merem remélni, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Magyar és külföldi zenékkel érkeztem, és remélem mindenki kedvét fogja lelni benne. Mindenkinek van egy nótája, szokták azt mondani. Hát én remélem elhúzom a mai napon, a mai este valamelyik nótát valakinek. Érkezik Evans Kéz, Velvet Rounds, ez vadi új zene, aztán Nagy Szilárd és Ragány Misa egy Omega feldolgozást hoztam, úgyhogy gyöngyhajú lány, Fekete Pillankó, Mindlej, fogadjátok sok szeretettel!

Közben megkérdezném tőletek, kedves cseten lévő hallgatók, hogy nektek melyik a kedvenc hangszeretek? Na, meséljetek!

Jaj, de rosszak vagytok ma este, úristen! Zen barlangázni szeret, hát megértem, teljes mértékben. Hát fagyos vagy nem, érkezik Naomi!

0: Örülmek.
1: Na meg is kaptam, olyan én csak ne dumáljak. Hát én is megérem a pénzemet, ez biztos, biztos. Igen, reggel szoktam kukucskálni ide-oda, még nem fújt ki a szemem, hála Isten. Baborka.

Hát kedvezzen, a barlang nem olyan jó, mert sok a bőregér, és kiszívják a véredet, ugye? Érkezik Queen, King of Magic itt a Vitangio Rádióban.

0: Ez a Bitongyó Rádió.
1: Bizony, bizony live előadó volt Nightwish némója, illetve az egyik albuma, mert hogy több albuma van nálam, EP-től kezdve mindenféle Nightwishből. Ugye, ugye? Hát igen. Hát kérem szépen, jönnek a magyarok, ugye? Hát, aki szabad, aki nem. Érkezik Road, aztán Romeo vérzik, szerelmes dal. Sok egészségetekre, figyelj, fülej!
2: Számold a percet!

πρόσφυγε! Bet the bone.

0: Ez a Beton Gyú Rádió.
1: Hejó, halihó, hát remélem, Little Lionnak sikerült elhúznom a nótáját, ugye? Ugye, kérem szépen. Hát kemények vagyunk, mint a kád széle. Érkezik Sing Sing, nehéz lehet hősnek lenni. Aztán Bad Wolves és a Zombie. Egy jó kis feldolgozás itt a Bitang Jó Rádióban. És ne felejtjétek el, holnap is érkezek 16 órától. Lazulunk egy kicsit, mit szóltok hozzá? Na figyelj,

egy olyan dal fog érkezni, amit majd holnapi napon, holnapi napra kívánom nekik, és hát együtt érzek veletek, akik majd reggel korán keltek, és mentek a melódiába dolgozni mindannyian, úgyhogy jön, érkezik Beatrice, 8 óra munka. Nektek küldöm, akik korán kelnek.

Hát igen, holnap van, akinek nem 8 óra munkája lesz, hanem annál több is. Nagyon nagy kitartást kívánok minden zombinak, majd a holnapi napon.

Kedves Little Lion, köszi, hogy itt maradtál velünk. Egyszerre remélem, jól érezted magad. Álmod szépeket. Holnap is találkozunk, remélem bekukkantasz. Majd délután 16 órától érkezem, ugye, lazulásival. Nagy puszi neked, kellemes pihenést!

Hamarosan érkezik egy olyan zene, ami hónapokig első listás volt az összes rádió helyén, a top listánkon. Disturbed, Sound of Silence, itt a Pitangyó rádióban.

tudod, jönnek-mennek az emberek, a korszakok, meg a bandák. Mindig minden ugyanaz. Semmi sem változik. Elpusztíthatatlan, és a mi rock'n'roll, ez nem egy

Jön, érkezik egy Red Jox zene. A dal címe Nem az én életem. A szöveget írta Little Evil Devil a heavenface.com oldalon, úgyhogy jó kis zene lesz. Figyelj, fülelj majd a szövegre is,

Bizony, nagyon jó lett ez a zene, kedves Red Jox és Evil Devil, ugye? Little Evil Devil közös szerzeménye itt a Bitangyó Rádióban. Csak így tovább mind a kettőtöknek, én azt gondolom, hogy ne hagyjátok abba, csináljatok még ilyen jó kis zenét.

Na Fertiti, kösz, hogy itt voltál, és remélem jól érezted magad. Aludj jól, szép álmokat! Jön az utolsó nótám nektek, kedves Bitangyó Rádió hallgatók. Egyik kedvenc nótám, nagyon sokszor hallottátok már az elmúlt évek során, az előadó Hella, Pint in Black a dal címe. Fogadjátok sok szeretettel!

Én hálásan köszönöm, hogy velem voltatok a ma este folyamán. Ez volt a Rockvillám. Várok mindenkit holnap 16 órától, Lazulási című műsorommal. Mindenkinek jó éjszakát kívánok. Szia voltam, hello, bello.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksán Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintet, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Ébren. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zala vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon. Emlékezz még a mindenbégedén. Emlékezz még a mindenbégedén.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz. I am the master voice.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.
1: Drei, vier, fünf Mal in einem Monat haben wir uns nachts gesehen, obwohl ich manchmal etwas müde.